Bosi senye Bonsoir wa mene sempa De brane mama Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi